0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás, tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a célhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszki Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

És értem küzdesz, mekkora butaság voltál hinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter színész rendező. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, hogy delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, amely a kormány.hu per igazságtétel oldalon olvasható. Ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Sándor Zsolt altábor nagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter, tudatta társulata a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Scherer Péter építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Tagja volt az Arvis Ura Színházi Társaságnak, a Bárka Színháznak és a Kréta Körtársulatnak. Számos színpadi szerepe mellett mozifilmek sokaságában játszott. A Jancsó filmek Pepe alakjaként lett országosan ismert. A Jászai Mari díj mellett egyebek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét is megkapta. Halálos lakástűz volt Mátészalkán, a lángok egy 200 négyzetméteres ingatlan fürdőszobájában csaptak fel, ahol kerékpár, akkumulátor és ruhanemű égett. A riasztott tűzoltók a házban lakó idős férfi életét már nem tudták megmenteni. A tüzet a zárlatos akkumulátor okozhatta. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi, a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nálunk a zene sohasem ér véget. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: cos'è pena.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszki Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utca épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala 18:19 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az elsia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megtermeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvédvezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
4: indul a reggel.
3: Jó reggelt!
4: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt, Jászság! 7 óra múlt pár perccel, ez már a napindítónk, május 20-án szerdán, én Pálinkás Zsolt vagyok. Bízom benne, hogy velem tartanak a következő órákban, indítsuk együtt a mai napot is. Hamarosan hozom majd a friss időjárás előjelzést, megnézzük, mit ír a horoszkóp, és persze az úton lévőkről sem feledkezünk meg. Itt van Last Frequencies dal, a Feeling, ezzel vágunk bele a szerda reggelbe. Jó rádiózást!

Kristen és a reggeli starter köszönte Önöket. Egyre nyáriasabbá válik az időjárásunk. Szerdán derült idővel indul a nap, és napközben is csak időnként zavaratják meg gomoly felhők a napsütést. Csaparékra sehol sem kell számítanunk. A szél többnyire mérsékelt marad, de időnként megélénkül az északnyugati légáramlás. A hajnali 8 fokos minimumok után délutánra 23 fokig melegszik a levegő. Jó hír az allergiásoknak, hogy a korábbi csapadék hatására csökkent a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes szintű a levegőben, míg a nyár a tölgy és a bodza, valamint a vadgesztenye virágpora alacsony értéket mutat. Kellemes napot kívánok mindenkinek, itt a Trión, pedig már is hallgatjuk a Solvay felvételét.

0: Folytatjuk a műsort friss közlekedési hírekkel, nézzük, hol kell munkálatokra és korlátozásokra számítanunk térségünkben. Jász Dózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszentandrás közötti összekötő út elején, valamint az Újszász-Jászapáti összekötő úton a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Mindkét helyszínen egészen július végéig tartanak a munkálatok. Pécs környékén a Pécsi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasügy között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani. Az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül, ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: kellett ez már.
1: A Trio FM-et hallgatják, köszöntöm Önöket, nézzük, mit ígérnek a csillagok május 20-ára, szerdára a napi horoszkóp első részében. A délelőtti órákban egy különleges bolygó együttműködés hoz tisztánlátást és zseniális ötleteket mindannyiunknak, délután viszont érdemes ezt megőrizni a józanságunkat a túlzó érzelmekkel szemben. A kosok ma a rendkívül hatékony nap előtt állnak, egy remek felismerés lendít majd egy nagyot a munkájukon, a teste pedig ideális lesz egy romantikus randira vagy egy kellemes baráti beszélgetésre. A bikák ma olyan megoldásokra bukkanhatnak, amelyek korábban elkerülték a figyelmüket, így a régi elakadásokat is könnyen rendezhetik. Egy váratlan találkozás, ráadásul hosszabb távú fordulatot is hozhat számukra. Az ikrek együek kifejezetten erős megérzésekre támaszkodhatnak szerdán, könnyen átlátnak a szándékokon, ez a tisztánlátás pedig komoly előnyt jelent majd nekik a munkahelyükön és a magánéletükben egyaránt. A rákok ma nagyon szerencsések, a holdnak köszönhetően minden a legnagyobb rendben, gördülékenyen halad majd az életükben, ráadásul egy hasznos tanáccsal segíthetnek valakinek, aki ezt idővel meg is hálálja majd. Az oroszlánoknak a kapkodás helyett most a megfontolt, lassabb lépések hozzák meg a biztos sikert, ezért érdemes alaposan figyelniük a felbukkanó ötletekre, mert komoly lehetőségek rejlenek bennük. A szűzjegyűek nagyon könnyen megtalálják a közös hangot másokkal, miközben a saját érdekeiket is stabilan, reálisan képviselik, egy mai beszélgetés pedig hosszú távra meghatározhatja a dolgaik alakulását. Maradjanak velünk, hozom a folytatást!
2: Trio FM mellett szól!

Itt a Jelság rádiójában folytatjuk a horoszkópot a szerdai napunkon, május 20-án jöjjön a második rész a mérlektől. A mérlegek ma igazán magabiztosak lesznek, végre a kezükben éreztetik az irányítást, és a szerelemben is olyan támogató energiák hatnak rájuk, amelyek közelebb hozzák őket egy fontos személyhez. A skorpiók elképesztően erős megérzésekkel és tiszta döntésekkel zárhatják le a korábban halogatott ügyeiket, a kisugárzásuk pedig olyan erőteljes lesz, hogy szerdán bárkit könnyedén le tudnak venni a lábukról. A nyilasok hatalmas lendületet kapnak a cselekvésre, most nem a hosszas tépődés és a mérlegelés, hanem a határozott, lépésről lépésre történő megvalósítás hozza meg a várvárt sikert. A bakok életében egy korábban félbehagyott vagy megszakadt ügy került újra előtérbe, és a mai nap kiváló alkalmat ad arra, hogy sikeresen visszataláljanak a kiinduló ponthoz és konkrét előrelépést tegyenek. A vízöntők egy váratlan, de kifejezetten kedvező hírt kaphatnak a nap folyamán, amely egy olyan elakadt helyzetben hoz pozitív fordulatot, amiről talán már teljesen le is mondtak. Végül a halak számára is erőteljes energiákat tartogat a szerda, egy izgalmas tapasztalat vagy élmény ugyanis teljesen új megvilágításba helyezi a dolgaikat, így bátran megváltoztathatják a véleményüket. Sikeres napot kívánok mindenkinek, ez volt a horoszkóp rovatunk itt a Trio FM-en.

0: Jó reggelt, Jászság, másodperceken belül 8 óra, Takács Erika hozza a legfontosabb információkat az MT Hír szolgálattól. A reggeli starterben pedig itt leszünk egy dal erejéig David Guetta és a One Republic egy közös felvétellel. Ez lesz az I Don't Wanna Wait.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Létszik.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
8: A Trio FM hírei.
9: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Jóvá hagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esja.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most
1: indul a reggel.
10: Jó reggelt!
2: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

8 óra múlt, szép reggelt kívánok mindenkinek, folytatódik a reggel és Tartár itt a Trio FM-en a Jászság rádiójában. Ma 2026. május 20-a szerda van, és ahogy minden reggel most is köszöntjük ünnepeltjeinket. A naptár szerint ma kiemelt névnapjukat ünneplik a Felíciák és a Bernátok. Érdekesség, hogy a Felícia a latin eredetű név, a jelentése pedig nem más, mint boldog, míg a Bernát germán gyökerekkel büszkélkedhet, és azt jelenti erős, mint a medve. Mellettük természetesen ma köszöntetjük még az Alfréda, Hanna, Bernarda, Gerle, Félix, Zsanna, Galam, Ferdinánd és Balván nevű hallgatóinkat is. Isten éltesse önöket, legyen csodás a napjuk. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek, már is folytatjuk a zenei listánkról a Hörz dalával.

0: Folytatjuk a műsort friss közlekedési hírekkel, nézzük, hol kell munkálatokra és korlátozásokra számítanunk térségünkben. Jász Dózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszent András közötti összekötő út elején, valamint az Újszász-Jászapáti összekötő úton a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás. Mindkét helyszínen egészen július végéig tartanak a munkálatok. Péi környékén a Péi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasügy között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani. Az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trio FM a Jelság Rádiója. Kalendáriumunk következik, amelyben megnézzük, hogy milyen jeles eseményeket és évfordulókat tartogat május 20-a. A mai nap igazi világsztárok születésnapját hozza el nekünk, ráadásul egy egészen különleges kerek évfordulóval az élen. Pontosan 80 évvel ezelőtt, 1946-ban látta meg a napvilágot az Oscar, Grammy és Golden Globe díjas amerikai ikon Cher, a lenyűgöző énekes színésznő, aki cherokee, indián és örmény gyökerekkel büszkélkedett, pályafutását háttérénekesként kezdte. Majd első férjével, Sonny Bonóval váltak világhírűvé, többek között az I Get You Babe című gigaslágerrel. Cher minden idők egyik legsikeresebb előadója, több mint 100 millió eladott albummal. De nem ő az egyetlen zenei legenda, akire ma emlékezünk, hiszen 82 éve született a felejthetetlen hangú brit blues és rock énekes Joe Cocker is, akinek olyan fülbemászó dallamokat köszönhetünk, mint az Unchained My Heart vagy a You Can Leave Your Hat On. Ma lenne 89 éves a zseniális színművész Végvári Tamás, az ő jellegzetes gyönyörű orgánumát mindannyian jól ismerjük, hiszen amellett, hogy számtalan színházi szerepben és filmben nyújtott maradandót, ő volt Al Pacino, Harrison Ford és David Attenborough állandó magyar hangja is. Szintén ma ünnepelné 74. születésnapját a Jászai Mari díjas Szakácsi Sándor, aki többek között Bruce Willis és Richard Gere megszólaltatójaként zárta szívébe a közönség. 94 évvel ezelőtt, 1932-ben a bátor amerikai pilótanő Emily Earhart ezen a napon indult el, hogy a világon másodikként, de legelső nőként egyedül repülj át az Atlanti-óceánt. Ha pedig még messzebb utazunk vissza az időben, 528 évvel ezelőtt a portugál hajós Vasco da Gama ezen a napon fedezte fel az Indiába vezető tengeri utat Afrika megkerülésével, amivel teljesen új fejezet nyílt a világkereskedelemben. A múlt idézés után pedig vissza a jelen slágerei közé. Ez a reggeli starter.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ha már szóba került a születésnapos Cher, folytatjuk vele most a Trio FM zenei listájáról.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Egy remek zöld programra szeretném felhívni a figyelmüket, amely ma délután valósul meg Jászjákóhalmán. A községi önkormányzat a település fásítási program keretében 30 darab facsemetét nyert, amelyeket ma délután, vagyis május 20-án 14 órakor ültetnek majd el a falu több pontján. A zöldítési munka érinti a Damjanich teret, az iskola előtti parkot, a templom teret, valamint a polgármesteri hivatal melletti füves részt, pontosabban a kopjafa környékét. A szervezők sok szeretettel várnak minden segítő szándékú helyi lakost, aki szívesen kivenni a részét a munkából, és tenne azért, hogy a település még szebb és otthonosabb legyen. Ha tehetik, csatlakozzanak a kezdeményezéshez ma délután 2 órakor a helyszínek valamelyikén.

Ez a Trigo FM, a Jászság rádiója. Fontos lakossági információval folytatjuk a jászberények számára. Holnap, vagyis május 21-én csütörtökön a JVV Nonprofit ZRT házhoz menő rendszerben szállítja el a sárga zsákokban szelektíven gyűjtött hulladékot. A menetrend szerint a szállítás a teljes szelektív A programot érinti, így az 1-es, a 2-es és a 3-as, valamint a 8-as programcsoportba tartozó összes utcában érkeznek majd a gyűjtőjárművek. A szolgáltató szakemberei kérik a lakosokat, hogy a sárga zsákokat legkésőbb csütörtök reggelre készítsék ki az ingatlanok elé, jól látható és hozzáférhető helyen. Az érintett utcák részletes listáját megtalálják a JVV Nonprofit ZRT Facebook oldalán. Tegyünk együtt a tiszta jászberényért, gyűjtsük a hulladékot szelektíven. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek.

0: Mi maradtunk, ez volt Heinz Gábor Biga felvétele itt a Trio FM szerda reggelében. Folytatjuk a legfontosabb információkkal, érkezik az MT Hírszolgálat és Takács Erika. A reggeli starter újabb óráját nyitjuk majd a Jonas Brothers dalával.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ha végre itt a nyár, a Jászberény Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberény Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
5: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
6: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
8: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
9: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója, friss beszámolókkal és színes hírekkel folytatjuk majd a délőttünket. Az elszántság és a természet szeretete teljesen legyőzte a rossz időt a hétvége során itt Berényben, hiszen a borongós esős időjárás ellenére is hatalmas sikerrel zárult a 35. Zagyvahajta gyalogos teljesítménytúra, amelyen több mint 700-an vettek részt szombaton. A Jászberényi Triatlon Egyesület által szervezett immár jubileumi szabadidős programra az ország számos pontjáról érkeztek a túrázók, bizony vagy a természetjárás közösség formáló ereje még az ordabb napokon is kiválóan működik. A résztvevők hagyományosan három különböző táv közül választottak, a legnépszerűbbnek a 12 kilométeres zagyvamenti sétány bizonyult az ártéri erdők vadregényes világával, de sokan választották a 12 kilométeres utat is, ahol a hajdani virágzó, szőlő és bortermelő kultúra maradványait csodálhatták meg a látogatók. A legnagyobb kihívás természetesen a 28 kilométeres szakasz jelentette. A szervezők és a támogatók minden célba érkezőt egyedi kitűzővel vagy hűtőmágnessel, oklevéllel, valamint finomságokkal jutalmazták. A mögöttünk hagyott hétvégi sikerek után pedig most már előre tekintünk, hiszen a következő időszakban sem fogunk unatkozni itt a térségben. Hamarosan átnézzük, milyen izgalmas, kulturális és szabadidős programok várnak ránk a közeljövőben itt a Jászságban. Közben természetesen hallgatjuk a kedvenceket.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Hozok néhány környékbeli programajánlatot, kicsit előre tekintve a hétvégére, május 23-án szombaton ünnepi alapításának 135. évfordulóját. A Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a jubileumi ünnepség délután 14 órakor ünnepélyes autószenteléssel kezdődik a laktanya udvarán, majd 15 órától látványos szirénázó autófelvonulás indul Jászárokszállás belterületén. Ha tehetik, tekintsék meg őket, köszöntsük együtt a lánglovagokat. Végezetül a legkisebbeknek és a családoknak ajánlok egy remek hétvégi programot a hónap végére. Május 30-án szombaton gyermeknapi bábszínház lesz a Jászárokszállási Városi Könyvtárban. Reggel 8 óra 30 és 11:30 között izgalmas kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket, 10 órai kezdettel pedig a Furfangos Paraván Bábszínház mutatja be a Vacska Mati Virágja című báb előadást. A rendezvény teljesen ingyenes, hozzá kell a gyerekeket, unokákat egy felhőtlen délelőtre.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Folytatjuk a műsort friss közlekedési hírekkel, nézzük, hol kell munkálatokra és korlátozásokra számítanunk térségünkben. Jász Dózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszentandrás közötti összekötő út elején, valamint az Újszász Jászapáti összekötő úton a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás, mindkét helyszínen egészen július végéig tartanak a munkálatok. Pécs környékén a Pécsi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között, itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani, az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója. Whether it's tonight or 55 years down the road, oh, I know there's so many ways this could go.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub, egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz? Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
2: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: frissautó.hu.
5: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
5: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
5: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu. Itt vagy már.
5: Motorosoknak is.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Jubileumi évfordulót ünnepeltek a jászsági menedzserek. Ingyenes dietetikai tanácsadást indít a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda a kórházban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az egyesület elnöke.
9: A klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
8: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdaság élet szereplői.
9: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Annak kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
8: Dr. Réde István, a Jessági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a Jessági gazdaságát is.
9: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
8: A Jessági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vonta Jászkó redemció és az egyesület térségben betöltött szerepével.
10: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jessági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőbb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás is saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy ahogy redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
8: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzser Klubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
11: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
8: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzser Klub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
12: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándor. 30 éve volt először a jászberényi, akkor még vasas kórus Maros Szent Györgyön. Akkor művelődési központban ugye dolgoztam. Természetesen, mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz. Megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a Menedzser Klubba, el kellett vinni a Kertbarát Klubba, el kellett vinni Budapestre, megnézni bizonyos vállalkozásokat, és hát természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a Jászsági Menedzser Klubot. és ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el, arról az emberről, aki fáradhatatlan volt. Örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy Marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
8: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Menedzser Klub közösségének aktív és meghatározó tagja.
13: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi menedzser klubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és rémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
8: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
13: Picikét másképpen van szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
8: A Jessági Menedzser Klub rendezvényén a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jessági Klub sikeres működését.
14: Szeretném megköszönni az egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
8: A Jessági Menedzser Klub 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta, példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
15: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. A már, aki Phoenix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Phoenix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai nem feltétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
8: Az egészséges életmód helyes táplálkozás kialakításában nyújt segítséget a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatása. Ingyenes dietetikai tanácsadás során személyre szabott útmutatást kaphatnak azok, akik életmódváltásra készítették.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója, folytatjuk egy közlekedési információval. Május 18-ától előreláthatólag május 29-ig burkolatjavítási munkákat végeznek a Jászdózsai bekötő úton, a település külterületi szakaszán. A munkálatok ideje alatt az érintett részen változó irányban haladhat a forgalom, az áthaladást pedig jelzőrök segítik, a változásokra a kihelyezett jelzőtáblák is felhívják majd a figyelmet. Kérem az autósokat, hogy ezen a szakaszon fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Szép napot kívánok mindenkinek! Hamarosan 10 óra a legfontosabb információkat hozza Takács Erika az MT Hírszolgálattól. Folytatjuk majd a zenei listánkról 10 után rögtön Pink slágerével. Itt lesz a Your Hand. Ajánlom még figyelmükbe Ed Sheeran felvételét is, hallgatjuk majd a következő órában az Eyes Closed című szerzeményt is. Just dancing with my eyes closed, 'cause
1: everywhere I look I still see you. Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a gyereknap, és végre itt a szabadság. Az Aldi büfében most duplán megéri ügyesnek lenni. Csillog az ötös a bizonyítványodban. Mutasd meg nekünk, és a vendégünk vagy egy hatalmas, ropogós lángosra. Szeretsz alkotni? Kérd tőlünk egy kifestőt, színezd ki otthon, hozd vissza hozzánk, és már is tiéd egy ajándéklángos. Részletek a Facebook oldalunkon és az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
1: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
4: Szeretnék egy városi autót.
5: Igen?
4: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
5: Igen, igen.
4: Elektromos, belefér?
5: Igen.
4: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
5: Igen.
4: Tudsz valami jót?
5: Igen.
6: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
4: Igen.
6: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
7: További részletek a Leapmotor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
8: Napos időre számíthatunk helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. Még látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Márciusban csaknem 780.000 forint volt a bruttó és 546.000 a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432.000 forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyerekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZIA mentessége. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal, A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
8: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Köszöntöm Önöket, egy egészen rendkívüli és felemelő hazai orvosi sikerről számoltunk be itt 10 óra után. Világszínvonalú tudományos mérföldkőhöz érkezett a magyar egészségügy, mag egészséges kisfiú született a Semmelweis Egyetemen. A pici fejlődésének leges legelején még a beültetés előtti fázisban elvégzett genetikai vizsgálattal sikerült teljesen kiszűrni nála a súlyos gerincvelő eredetű izomsorvadást, vagyis az SMA betegséget. Ez az első olyan eset hazánkban, amikor ezt a modern eljárás teljes egészében állami keretek között sikeres kórházi program részeként hajtották végre. A klinika szakemberei elmondták, hogy a laboratóriumi fejlődés 5. napján egy apró sejtcsoportból mintát vettek lézer segítségével, és ezeket vizsgálták meg. Az eljárás lényege, hogy kizárólag olyan egészséges sejteket juttatnak vissza az édesanyja méhébe, amelyek bizonyítottan nem hordozzák a súlyos génhibát. Ezzel a módszerrel egyébként más komoly genetikai betegsége, például a cisztás fibrózis is biztonsággal azonosítható. Ez a korszerű diagnosztika hatalmas reményt ad azoknak a családoknak, akiknél korábban már többször volt sikertelen a gyermekáldásra irányuló orvosi segítség. A legjobb hír pedig, hogy a kisfiú és az édesanyja is kiválóan vannak, és már otthon pihenhet a család. Szívből gratulálunk a nagyszerű sikerhez. Itt a Trión pedig folytatjuk a Jesse kedvenceivel. Ed Sheeran következik.

A Trigo FM a Jászság rádiója, fontos lakossági információval folytatjuk a jászberények számára. Holnap, vagyis május 21-én csütörtökön a JVV Nonprofit ZRT házhoz menő rendszerben szállítja el a sárga zsákokban szelektíven gyűjtött hulladékot. A menetrend szerint a szállítás a teljes szelektív A programot érinti, így az 1-es, a 2-es és a 3-as, valamint a 8-as programcsoportba tartozó összes utcában érkeznek majd a gyűjtőjárművek. A szolgáltató szakemberei kérik a lakosokat, hogy a sárga zsákokat legkésőbb csütörtök reggelre készítsék ki az ingatlanok elé, jól látható és hozzáférhető helyen. Az érintett utcák részletes listáját megtalálják a JVV Nonprofit ZRT Facebook oldalán. Tegyünk együtt a tiszta jászberényért, gyűjtsük a hulladékot szelektíven, itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek.

0: Folytatjuk a műsort friss közlekedési hírekkel, nézzük, hol kell munkálatokra és korlátozásokra számítanunk térségünkben. Jász Dózsa közelében aszfaltozási munkák zajlanak a bekötő úton az első kilométernél. Mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni, a korlátozás várhatóan május 29-ig tart. Jászapáti belterületén több szakaszon dolgoznak, a Jászapáti és Jászszent András közötti összekötő út elején, valamint az Újszász Jászapáti összekötő úton a 27-es és a 28-as kilométer között is útépítés miatt van érvényben félpályás lezárás, mindkét helyszínen egészen július végéig tartanak a munkálatok. Pécs környékén a Pécsi bekötő úton szintén zajlik az útépítés a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között, itt is félpályán váltokozva haladhat a forgalom, várhatóan július közepéig. Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasügy között az összekötő úton az 1-es és a 2-es kilométer szelvények között kell korlátozásra számítani. Az útépítés miatt itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást, a tervek szerint egészen augusztus végéig. Tápiószele határában a Modor-Tápiószele összekötő úton a 40-es kilométer után útszűkület mellett dolgoznak a szakemberek, itt július végéig tart a félpályás útzár. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója. Volt egy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyomotel szerdai napi ajánlatában burgonyaleves, hentes tokány tarhonyával, eltünk még náluk palószlevest és a húsmentes ajánlatban készül sajttal töltött gomba csőben sütve, további főételek közül pedig kérhető brokkolival, fetával töltött ércemmel, girosztál, jutúrósztrapacska, burgundi marharagú, harcsapaprikás és barackos ércemmel csőben sütve. Rendeltünk a Sólyomotelből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bies Kávézó és Bistró szerdán várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel és trópusi gyümölcslevessel. A főételek közül kérhető fetás csirkés rakott brokkoli és dübári szelet, valamint választható még bolonyai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki is. A Bies Kávézó és Bistró telefonszáma 0620-240-40-44. A Firpo Pizzeria napi menüjében szerdán Kentucky csirkeszány barbecue szósszal, fűszeres burgonyakereszttel. Elérjük a napi menü 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Pipacs étterem mai finomságai gyümölcsleves, csontleves, cigánypecsenye hasábburgonyával, piszkeszósz főtt hússal, készül még rántott csirkemell, párolt rizssel és hortobágyi húsos palacsinta. Rendeletünk a Sólyomotelből az 57-405-510-es telefonszámon. A River Bistróra esik a választásunk, szerdán náluk eltünk ebédre frankfurti levest, rakott zöldbabot vagy kievi csirkemell trizibizivel. A River Bistró telefonszáma 57-407-500. A Karamán önkiszolgáló étteremben készül szerdán gulyásleves, egresleves, tanyasi lucskos káposzta, falusitál, ami tartalmaz hurkát, kolbászt és savanyúságot, választható még hektörs, paprikás lisztben, gombával, békönnel töltött hirce, prágai rántott sajt, tejszínes garnélás spagetti, mákos guba vanília pudinggal. 57-406-710, ezen a számon érjük el a Karamán önkiszolgáló éttermet. Az Aranykanál étterem május 20-án szerdán várja vendégeit jókai bablevessel, csontlevessel, a mai finomságok között szerepel még Kentucky csirkemell rizssel, kukoricasalátával, darált húsos rakott karfiol, rántott sajt, paradicsomos húsgombolc, túrógombolc cukros tejföllel és sajtsalát a főtt tojással a vega menüben. Az 57-403-290-es és a 0620-470-3733-os számon várja megrendeléseinket az Aranykanál étterem a mai napon is.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
6: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel. Már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy térségben működő illegális kutyaszaporító telepről. Ingyen adják az alapanyagot Jászberényben a járdaépítéshez. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbálták kicsalni gyanús felújítási munkákra hivatkozva. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kenelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljesen teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kennelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járda építési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés helyszíne, tervezett mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közbe a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves kokadi és egy 50 éves pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e. Az év elején került megrendezésre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei balesetmegelőzési bizottság RAJSZ pályázata, melyre összesen 367 pályamű érkezett, korcsoportonként 5-5 pályamunka került kiválasztásra. Alsó tagozatos korcsoportban Seres Angelika, a Jászberényi Aponyi Albert általános iskola diákja, és Gulyás Annabel, a Szent István általános iskola tanulója. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Come on, get

Itt a Jelenség rádiójában a következő percekben megnézzük, milyen kikapcsolódási lehetőségek szemezgethetünk a következő napokban, hetekben. Egy nagyszerű nyári programhírrel érkezem, ugyanis idén is visszatér Jászberénybe a mozgás éjszakája. Véssük be a naptárba június 12-ét, hiszen egy igazán pörgő sporttal és élményekkel teli este várja az érdeklődőket itt Berényben, a Sportpálya utcai műfűves pályán. A rendezvény teljesen ingyenes, a kapuk pedig már délután 17:30-kor megnyílnak. Garantáltan nem fog unatkozni, aki kilátogat, hiszen 25 sportegyesület jóvoltából több mint 30 sportágat lehet majd kipróbálni évfélig, a TRX-től és a jogától kezdve a mini extratlonon át egészen a különleges bemutatókig. A kiemelt programok között van az este 7 órakor kezdődő látványos kolorán színes futás, 20 órától a kerékpárosoké a terep, 21 órakor pedig éjszakai túra startol, 22 órától pedig jön a kihagyhatatlan, fergeteges asszonycipelő verseny. A remek hangulatról az egész este folyamán DJ Nagy Krisz gondoskodik. Mozduljunk együtt itt Jászberényben június 12-én a műfűes pályán, a mozgás éjszakáján. Kicsit előre tekintve a hétvégére, május 23-án szombaton ünnepi alapításának 135. évfordulóját a Jászárok Szállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a jubileumi ünnepség délután 14 órakor ünnepélyes autószenteléssel kezdődik a Laktanya udvarán, majd 15 órától látványos szirénázó autófelvonulás indul Jászárok Szállás belterületén. Ha tehetik, tekintsék meg őket, köszöntsük együtt a lánglovagokat. Végezetül a legkisebbeknek és a családoknak ajánlok egy remek hétvégi programot a hónap végére. Május 30-án szombaton gyermeknapi bábszínház lesz a Jászárok Szállási Városi Könyvtárban. Reggel 8 óra 30 és 11:30 között izgalmas kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket. 10 órai kezdettel pedig a Furfangos Paraván Bábszínház mutatja be a Vacska Mati Virágja című bábelőadást. A rendezvény teljesen ingyenes, hozzá kell a gyerekeket, unokákat egy felhőtlen délelőtt.

A Jászberényi Lehel Filmszínház nyitvatartás idejében délután 3 és este 10 óra között. Jászapátin pedig sok szeretettel várják Önöket május 29-én pénteken este 6 órakor a Hősök napi megemlékezésre. A rendezvény helyszínei az első és második világháborús emlékművek lesznek. Az ünnepségen megemlékező beszédet mond dr. Törőcsik István történész, régész, néprajzkutató, valamint közreműködik a Muskátli Népdalkör is. Emlékezzünk együtt a hősökre május 29-én Jászapátiban. Az elmúlt percekben itt a Tribu FM műsorában összefoglaltuk a következő napok program kínálatát. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek!

FM jazzberényből nem sokára 11 óra Takács Erikáé lesz a szó, következnek a legfontosabb információk, a hír összefoglalónkat követően pedig indul a napközben magazinunk programajánlatokkal és számos helyi témával. Mindenképpen érdemes lesz velünk tartani továbbra is.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől pénteki beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül, ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zootábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Sólyomotel szerdai napi ajánlatában burgonyaleves, hentes tokány tarhonyával, eltünk még náluk palószlevest és a húsmentes ajánlatban készül sajttal töltött gomba csőben sütve, további főételek közül pedig kérhető brokkolival, fetával töltött ércemmel, girosztál, jutórosztrapacska, burgundi marharagú, harcsapaprikás és barackos ércemmel csőben sütve. Rendeltünk a Sólyomotelből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bies Kávézó és Bistró szerdán várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel és trópusi gyümölcslevessel. A főételek közül kérhető fetás csirkés rakott brokkoli és dübári szelet, valamint választható még bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki is. A Bies Kávézó és Bistró telefonszáma 0620 240 40 44. A Firpo Pizzeria napi menüjében szerdán Kentucky csirkeszány barbecue szósszal, fűszeres burgonyakereszttel. Elérjük a napi menü 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Pipacs étterem mai finomságai gyümölcsleves, csontleves, cigánypecsenye hasábburgonyával, piszkeszósz főtt hússal, készül még rántott csirkemell párolt rizssel és hortobágyi húsos palacsinta. Rendeletünk a Sólyomotelből az 57-405-510-es telefonszámon. A River Bistróról esik a választásunk, szerdán náluk eltünk ebédre frankfurti levest, rakott zöldbabot vagy kievi csirkemellet rizibizivel. A River Bistró telefonszáma 57-407-500. A Karamán önkiszolgáló étteremben készül szerdán gulyásleves, egresleves, tanyasi lucskos káposzta, palusitál, ami tartalmaz hurkát, kolbászt és savanyúságot, választható még hektörs paprikás lisztben, gombával, békönnel töltött hérce, prágai rántott sajt, tejszínes garnélás spagetti, mákos guba vanília pudinggal. 57-406-710, ezen a számon érjük el a Karamán önkiszolgáló éttermet. Az Aranykanál étterem május 20-án szerdán várja vendégeit jókai bablevessel, csontlevessel, a mai finomságok között szerepel még Kentucky csirkemell rizssel, kukoricasalátával, darált húsos rakott karfiol, rántott sajt, paradicsomos húsgombolc, túrógombolc cukros tejföllel és sajtsaláta főtt tojással a Vega menüben. Az 57-403-290-es és a 0620-470-3733-os számon várja megrendeléseinket az Aranykanál étterem a mai napon is.
3: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
5: Napos időre számíthatunk helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. Még látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Márciusban csaknem 780 000 forint volt a bruttó és 546 000 a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432.000 forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyerekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZIA mentessége. Egy hónap alatt 112.000 jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a 3-as vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolci-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
6: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.

0: 11 óra múlt köszöntöm Önöket, folytatódik a szerda délelőtti műsorunk, imáron a Napközben magazinunkkal. A délelőtt során foglalkozunk majd a Jászberényi időközi önkormányzati választás eredményével. Hamarosan részletesen is bemutatjuk az 5-ös körzet újonnan megválasztott képviselőjét, Deményné Ilonka Gabriellát. Megtudhatják, hogy milyen tervekkel és milyen konkrét azonnali feladatok megoldásával kezdi meg a munkáját a jászberényiekért. Emellett hozok majd programajánlatokat is, és persze a legfrissebb közlekedési információk sem maradnak el. Rádiózunk együtt továbbra is.
1: Ez a Trió Napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7. Héten.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM, a Jászság rádiója, most pedig nézzük a Jászberényi időközi választás utáni legfrissebb fejleményeket. Az 5-ös számú egyéni választókerületben új képviselő kezdi meg a munkát, hiszen a lakosok döntése alapján a jövőben Deméni Ilonka Gabriella képviseleti majd a körzetben élőket. Rádiónak sikerült elérni az újonnan megválasztott képviselőasszonyt, aki az első reakciói mellett arról is beszélt, milyen sürgős, azonnali megoldásra váró feladatokat látott már is a választókerületében, és hogyan vágna bele a munkába a képviselőtestületben. A részletek már is következnek Kisnémetné királyéva összeállításából.
2: Megtisztelőnek nevezte a szavazóktól kapott bizalmat Deméni Ilonka Gabriella, akit az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé választottak a vasárnapi jászberényi időközi választáson, miután a körzet korábbi képviselője Balogh Béla lemondott mandátumáról. Mint rádiónkból értesülhettek róla, a függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméni Ilonka Gabriella 21%-os részvétel mellett a szavazatok 83%-át kapta, míg a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjére Kassab Adonisra a választók 17%-a voksolt.
3: Szeretném megköszönni első mondatomban a gratulációt, az elismerő szavakat. Kicsit szomorú voltam a viszonylag csekély részvétel miatt, de azért bizakodtam az emberek józanságában és ítélőképességében. Öröm mellett azért ott van a hatalmas megtisztelés, miszerint emberek én bennem megbíznak. Emberek hisznek nekem, és azt szeretnék, és én ezt tartom magamnak nagyon fontosnak, hogy az ő környezetükben picit tudjunk változtatni, tudjunk jobbá tenni, tudjunk megoldani helyzeteket.
2: Deméni Ilonka Gabriella, az 5-ös számú választókörzet képviselő a rádiónknak elmondta, a megválasztását követő napon, hétfőn már egy gyors megoldást igénylő helyzetről is tájékozódott a választókerületben.
3: Jártam a választókerületemben, és van egy helyzet, ami engem már nagyon foglalkoztat, egy hatalmasan nőtt fa, ami bent van egy kerítésen belül, de ha Isten ne adja, ebben az állandó szélviharos időszakban ez a fa megmozdulva kidől, abból rengeteg nagy baj lehet, és olyan szerencsém volt, hogy az ott lakó hölgyel pont beszélni, és külön szerencsém volt, hogy ő is nem rosszallotta vagy nehezményezte, hogy én megszólítom, hanem megérezte a jó szándékot és együttműködő. Tehát ilyen feladatok, amik nagyon fontosak nekem, hogy amit meg tudunk oldani viszonylag gyorsan, azt tegyük meg.
2: Jászberény új megválasztott önkormányzati képviselője várhatóan a képviselőtestület májusi soros ülésén vehet részt először a testület munkájában. Mint Deméni Ilonka Gabriella hangsúlyozta, ha lehetőséget kap, szívesen bekapcsolódna valamelyik önkormányzati szakbizottság munkájába.
3: Hogyha nem kellek szakbizottságba, én azt is jól viselem, tehát én attól teszem a dolgomat a magam választókerületében, hiszen arra kaptam felhatalmazást, de hogyha valamelyik bizottságban úgy gondolják, hogy a véleményemre adnak, vagy kíváncsiak, akkor természetesen nyitott vagyok. Érdeklődöm a gazdaság iránt is, de nyilván a matematika az nem az én szakterületem, de engem mindig is érdekelt a gazdaság működése, a közgazdaság. Nyilván tanár vagyok, így is maradok. Kulturális életben igyekeztem részt venni, tehát ezekre van egy pici rálátásom. Érzem a bizonyos veszélyt, hogy nagyon meg kellene szólítani az embereket, hogy színesítsék az életüket akár ilyen lehetőségekkel, de én mindenre nyitott vagyok, én partner szeretnék lenni.
0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, Külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menü ajánló.
7: A Sólyomotel szerdai napi ajánlatában burgonyaleves, hentes tokány tarhonyával, eltünk még náluk palószlevest és a húsmentes ajánlatban készül sajttal töltött gomba csőben sütve, további főételek közül pedig kérhető brokkolival, fetával töltött ércemmel, girosztál, jutórósztrapacska, burgundi marharagú, harcsapaprikás és barackos ércemmel csőben sütve. Rendeltünk a Sólyomotelből az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs Kávézó és Bistró szerdán várja vendégeit csontlevessel, májgombóclevessel és trópusi gyümölcslevessel. A főételek közül kérhető fetás csirkés rakott brokkoli és dübári szelet, valamint választható még bolonyai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki is. A Bírs Kávézó és Bistró telefonszáma 0620-240-40-44. A Firpo Pizzeria napi menüjében szerdán Kentucky csirkeszány barbecue szósszal, fűszeres burgonyakereszttel. Elérjük a napi menü 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Pipacs étterem mai finomságai gyümölcsleves, csontleves, cigánypecsenye hasábburgonyával, piszkeszósz főtt hússal, készül még rántott csirkemell párolt rizssel és hortobágyi húsos palacsinta. Rendeletünk a Sólyomotelből az 57-405-510-es telefonszámon. A River Bistróra esik a választásunk, szerdán náluk eltünk ebédre frankfurti levest, rakott zöldbabot vagy kievi csirkemell trizibizivel. A River Bistró telefonszáma 57-407-500. A Karamán önkiszolgáló étteremben készül szerdán gulyásleves, egresleves, tanyasi lucskos káposzta, falusitál, ami tartalmaz hurkát, kolbászt és savanyúságot, választható még hektörs, paprikás lisztben, gombával, békönnel töltött hérce, prágai rántott sajt, tejszínes garnélás spagetti, mákos guba vanília pudinggal. 57-406-710, ezen a számon érjük el a Karamán önkiszolgáló éttermet. Az Aranykanál étterem május 20-án szerdán várja vendégeit jókai bablevessel, csontlevessel, a mai finomságok között szerepel még Kentucky csirkemell rizssel, kukoricasalátával, darált húsos rakott karfiol, rántott sajt, paradicsomos húsgombolc, túrógombolc cukros tejföllel és sajtsalát a főtt tojással a vega menüben. Az 57-403-290-es és a 0620-470-3733-os számon várja megrendeléseinket az Aranykanál étterem a mai napon is.
6: Ez volt a menü ajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Az egészséges életmód helyes táplálkozás kialakításában nyújt segítséget a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatása. Ingyenes dietetikai tanácsadás során személyre szabott útmutatást kaphatnak azok, akik életmódváltásra készülnek, vagy valamilyen betegség, inzulinrezisztencia, 1-es és 2-es típusú cukorbetegség, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri megbetegedés miatt speciális étrendre szorulnak. A konzultáció térintésmentesen vehető igénybe a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban bejelentkezés alapján tájékoztatott közösségi oldalán az iroda. Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az egyesület elnöke.
9: A klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit Jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
8: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdasági élet szereplői.
9: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Annak kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
8: Dr. Réde István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jászság gazdaságát is.
9: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
8: A Jászsági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vont a Jászkor Redemció és az Egyesület térségben betöltött szerepével.
10: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jászsági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás és saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy Ahogy a redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
8: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzser Klubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
11: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
8: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzser Klub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
12: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándort. 30 éve volt először a Jászberényi, akkor még Vasas kórus Maros Szent Györgyön, akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a Menedzser Klubba, el kellett vinni a Kertbarát Klubba, el kellett vinni Budapestre, megnézni bizonyos vállalkozásokat, és hát természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a Jászsági Menedzser Klubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy Jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy Marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
8: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Menedzser Klub közösségének aktív és meghatározó tagja.
13: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi Menedzser Klubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és rémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versenykés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
8: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
13: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
8: A Jászsági Menedzser Klub rendezvényén a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jászsági Klub sikeres működését.
14: Szeretném megköszönni az Egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
8: A Jessegé Manager Club 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az Egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
15: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. A már, aki Phoenix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Phoenix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai nem főtétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
8: A rendezvényen közreműködtek a Palotás János Zeneiskola növendékei és tanárai. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi a szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Hozok néhány környékbeli programajánlatot. Kicsit előre tekintve a hétvégére, május 23-án szombaton ünnepi alapításának 135. évfordulóját a Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. A jubileumi ünnepség délután 14 órakor ünnepélyes autószenteléssel kezdődik, a laktanya udvarán, majd 15 órától látványos szirénázó autófelvonulás indul,

0: A rendezvény teljesen ingyenes, hozzá kell a gyerekeket, unokákat egy felhőtlen délelőtre.
1: Információk a Jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

Ez a Trio FM-i Ázberényből dél lesz hamarosan, részemről a szokásos búcsú, Zsuposági pedig várja önöket 14 órától a délutáni műszakban, velem pedig holnap reggel 7 órakor találkoztatnak legközelebb, indítsuk együtt a csütörtök reggelt is. Én Pálinkás Zsolt vagyok, köszönöm figyelmüket, legyen szép a napjuk!

0: 97.7. Trio FM. Mellette szól. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
3: Igen.
4: A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leap Motor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality szolnoki, jászberényi és karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
6: Ha végre itt a nyár, a jászberényi állat és növénykert zootáborat csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a jászberényi állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
7: Ez volt a reklám.
8: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
9: A Trio FM hírei.
10: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlag fizetés. Népszerű a Pay and Go fizetési módszer a budapesti metrókon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolci-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közben a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves Kokadi és egy 50 éves Pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járda építési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés helyszíne, tervezett mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kenelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kenelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos időre számíthatunk helyenként esővel. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlagfizetés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben, azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet honnan érkezett. A balti államban rövid időre leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát és a tömegközlekedést, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picur Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
5: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picur Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Val!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül, ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
2: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Jubileumi évfordulót ünnepeltek a jászsági menedzserek. Ingyenes dietetikai tanácsadást indít a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda a kórházban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az Egyesület elnöke.
5: Klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
4: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdaság élet szereplői.
5: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Annak kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
4: Dr. Réde István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jászság gazdaságát is.
5: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
4: A Jászsági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vont a Jászkor Redemció és az Egyesület térségben betöltött szerepével.
6: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jársági Menedzserek Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítség a térséget, segítség a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás és saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy ahogy a redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
4: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzser Klubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
7: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
4: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzser Klub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
8: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándor. 30 éve volt először a Jászberényi, akkor még Vasas kórus Maros Szent Györgyön, akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a Menedzser Klubba, el kellett vinni a Kertbarát Klubba, el kellett vinni Budapestre megnézni bizonyos vállalkozásokat, és hát természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a Jászsági Menedzser Klubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy Jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy Marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
4: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Menedzser Klub közösségének aktív és meghatározó tagja.
9: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi Menedzser Klubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és prémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
4: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
9: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
4: A Jessági Menedzser Klub rendezvényén a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renát a lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jessági Klub sikeres működését.
10: Szeretném megköszönni az Egyesületnek ezt a díjat. Megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
4: A Jessági Menedzser Klub 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az Egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
11: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. Aki Phoenix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Phoenix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai nem feltétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
4: Az egészséges életmód helyes táplálkozás kialakításában nyújt segítséget a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatása. Ingyenes dietetikai tanácsadás során személyre szabott útmutatást kaphatnak azok, akik életmódváltásra készülnek, vagy valamilyen betegség, inzulinrezisztencia, 1-es és 2-es típusú cukorbetegség, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri megbetegedés miatt speciális étrendre szorulnak. A konzultáció térintésmentesen vehető igénybe a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban bejelentkezés alapján tájékoztatott közösségi oldalán az iroda. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a JASZ Ablak Kft-vel! Látogasson el JASZ Berény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
7: Varsóban tárgyalt a lengyel és a magyar miniszterelnök, újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Napos időre számíthatunk, néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, de Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország közötti politikai kapcsolat. Hangsúlyozta, hogy a kormányváltással ez most megváltozhat. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőség. Végről is tárgyalta a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vette küldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légivészhelyzetet hirdettek, tehát a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Itthon május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-ától óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi. A MÁV közölte, hogy a megengedett sebességet fokozatosan emelik majd az érintett szakaszon, és kisebb utómunkálatokra még nyáron is számítani kell. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Startoljon egy újabb délutáni műszak május 20-án szerdán a Bernátok névnapján. Ez germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája, jelentése medve és erős. Sok boldog névnapot kívánunk nekik. Arról fogunk beszélgetni ebben az órában, hogy a fókusz nem varázslat, hanem egy edzhető állapot, és a stressz nem mindig ellenség, bár gyakran beszélünk így róla. 06 33 101 22 77, pörgetjük egészen este 6-ig a munkaidőt itt a délutáni műszakban. Bízom benne, hogy sokan velem tartanak, az elhangzott elérhetőségen pedig SMS Viber üzeneteket várok. Ha szeretnének velem valamit megosztani, esetleg közlekedési közérdekű információjuk van. 14 óra után az első kedvenc Tones and I és a Dance Monkey, én pedig Zsupa Sági vagyok. Dance.

97.7 Trio FM mellettet szól. A sportban sokat beszélnek arról a bizonyos zónáról, amikor minden működik, és semmi nem zökkenti ki a versenyzőket. Sokan a szakértők közül sportpszichológusok beszélnek arról, hogy ez bizony egy fejleszthető állapot. A zóna létezik, de nem lehet erőltetni. Ha valaki túl görcsösen akarja elérni, éppen azzal veszti el. Azt mondják, hogy ezért nem a tökéletes pillanatot kell hajszolni, hanem a mentális rugalmasságot fejleszteni. A legjobb sportolók nem csak ideális körülmények között edzenek, hanem kényelmetlen helyzetekben is. Zajban, fáradtan, hibákkal, zavaró tényezőkkel. Így megtanulják, hogy akkor is képesek teljesíteni, amikor nem érzik magukat tökéletes formában. Jöjjön a Lost Frequencies, ami nem lesz zavaró tényező, és a Back to You.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem sokára arról beszélgetünk, hogy a stressz bizony nem ellenség, de előtte 14:30 után jönnek a friss jársági hírek, s minden, ami az ítélőket érdekelheti. Tartsanak velünk, Miss Creek és a Scandalous is zenél majd, kizárólag a jársági hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy térségben működő illegális kutyaszaporító telepről. Ingyen adják az alapanyagot Jászberényben a járdaépítéshez. Egy szolnoki idős házas pár pénzét próbálták kicsalni gyanús felújítási munkákra hivatkozva. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínlődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kennelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kennelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járdaépítési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés helyszíne, tervezet mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható, a benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közbe a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves kokadi és egy 50 éves pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e. Az év elején került megrendezésre a Jásznagykunszolnok vármegyei baleset megelőzési bizottság RAJSZ pályázata, melyre összesen 367 pályamű érkezett, korcsoportonként 5-5 pályamunka került kiválasztásra. Alsó tagozatos korcsoportban Seres Angelika, a Jászberényi Aponyi Albert általános iskola diákja, és Gulyás Annabel, a Szent István általános iskola tanulója. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi a szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Ígértem, hogy beszélgetünk majd arról, hogy a stressz nem mindig ellenség. Nem az a kérdés, hogy van-e stressz az életünkben, hanem az, hogy hogyan értelmezzük és hogyan tudjuk a hasznunkra fordítani. Egy hasonlattal magyaráznak a szakértők, a menekülő gazella és a vadászó oroszlán teste is stresszben van, mégis egészen másként élik ezt meg. Az egyik fenyegetést lát, a másik kihívást. Azt mondják, hogy az emberek gyakran apró napi helyzetekre is úgy reagálnak, mintha veszélyben lennének, ez pedig hosszú távon kimerítheti a szervezetet. A rövid stresszreakció viszont hasznos lehet, energiát ad, fokozza a figyelmet, segít cselekedni. A cél tehát nem a stressz teljes elkerülése, hanem az, hogy megtanuljuk kihívásként kezelni, és utána visszatérni a nyugalmi állapotba. Sabrina Carpenter érkezik a tanulós szekciónk után, ez a Tears.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért az első óránk a mai délutáni műszakban. Hát bízom benne, hogy sokan velünk tartanak a következő három órában, és az biztos, hogy megpörgetjük a munkaidőt érdekes témákkal és a jásság kedvenc dalaival. Most friss hírek jönnek 15 órakor. Előtte rövid reklám, majd Lizzo és Ariana Grande zenél együtt, ez lesz a Good as Hell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találtam meg a tökéletes kis cipőjét.
6: Komolyan? És most is visszajársz?
5: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
7: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
8: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
9: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
10: Mielőbbi tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter, megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, napos időre számíthatunk néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump, a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adóügyeit, és eljárás sem indíthatnak ellenük, ez derül ki a washingtoni igazságügyi minisztérium honlapján megjelent dokumentumból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adókimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.
11: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

97.7 Trio FM mellettet szól. 15 óra után folytatódik a délutáni műszak május 20-án, szerdán, a Bernátok névnapján. Ugye nem felejtették el elérhetőségünket, ez a 0630 301 22 77, és amiről biztosan szó lesz ebben az órában, az nem más, mint egy párkapcsolati szerződés, ami segíthet az együttélésben, és maradva a kapcsolati témáknál, a jó kapcsolatoknak is kell a friss levegő. Mit mondanak erről a párterapeuták? Ezt fogom tolmácsolni, előtte viszont jöjjön az Overdrive, Offenbach és Norma Jean Martin közösen.

97.7 Trio FM mellettet szól. A tartós kapcsolat nem attól működik, hogy minden magától egyértelmű. Azt mondják a párkapcsolati terapeuták, hogy néha éppen az segít, ha a pár tudatosan kimondja, hogy mire van szüksége. Sokan például kapcsolatszerződést készítenek, mielőtt összeköltöznének. Nem jogi dokumentumként, hanem közös beszélgetésként kell ezt értelmezni, átbeszélni a pénzt, a házi munkát, a szabadidőt, az intimitást, az egészséget és még a kutyáról való gondoskodást is, ha kell. A lényeg nem az ellenőrzés, hanem az, hogy ne maradjanak kimondatlan elvárások. Azt mondják, erősítheti a kapcsolatot, ha időről időre újra megnézzük, mi változott és mi működik már másképpen. A szerződés így nem rideg szabályrendszer lesz, hanem egy közös térkép. Miley Cyrus és a Midnight Sky, amivel folytatjuk.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél négy után rádiózunk tovább, itt a Trio FM-en friss jássági hírek érkeznek, méghozzá Kisnémetné Király Évától. A második felében ennek az órának a jó kapcsolati dinamikáról lesz még szó. Sokaknak kellhet a friss levegő. Na, erről részletesebben nem sokára, előtte jöjjön a The Weeknd és a Dancing in the Flames.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autószalonjában vagy online a jepiauto.hu/kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zootábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az egészséges életmód, helyes táplálkozás kialakításában nyújt segítséget a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatása. Ingyenes dietetikai tanácsadás során személyre szabott útmutatást kaphatnak azok, akik életmódváltásra készülnek, vagy valamilyen betegség, inzulinrezisztencia, 1-es és 2-es típusú cukorbetegség, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri megbetegedés miatt speciális étrendre szorulnak. A konzultáció térintésmentesen vehető igénybe a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban bejelentkezés alapján tájékoztatott közösségi oldalán az iroda. Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az egyesület elnöke.
9: A klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
8: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdaság élet szereplői.
9: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Annak kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
8: Dr. Réde István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónknak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jászság gazdaságát is.
9: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
8: A Jászsági Menedzserklub Egyesület jubilami rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vonta Jászkó Redemció és az Egyesület térségben betöltött szerepével.
10: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jászsági Menedzserklub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás és saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzam haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy ahogy a redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a menedzserklub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
8: Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzserklubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
11: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
8: A jubilami ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzserklub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzserklub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
12: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándort. 30 éve volt először a Jászberényi, akkor még Vasas kórus Maros Szent Györgyön, akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a menedzserklubba, el kellett vinni a kertbarátklubba, el kellett vinni Budapestre, megnézni bizonyos vállalkozásokat, és hát természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a Jászsági Menedzserklubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy Jász lenne. ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy Marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
8: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Manager Club közösségének aktív és meghatározó tagja.
13: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi menedzser klubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és prémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
8: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
13: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
8: A Jessági Manager Club rendezvényén a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jessági Klub sikeres működését.
14: Szeretném megköszönni az egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
8: A Jessági Manager Club 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta, példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
15: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. A már, aki Phoenix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Phoenix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai van nem főtétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
8: A rendezvényen közreműködtek a Palotás János Zeneiskola növendékei és tanárai. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi a szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Még a jól működő kapcsolatainknak is szüksége lehet időnként tudatos figyelemre. A Harvard felnőttkori fejlődést vizsgáló kutatásának vezetői azt hangsúlyozták, hogy a boldog élet egyik legjelentősebb alapja a minőségi kapcsolódás. Ehhez 4 egyszerű irányt javasolnak, legyünk nagy lelkűbbek, vagyis adjunk abból a figyelemből és támogatásból, amit mi is szívesen kapnánk. Gyakoroljunk valódi kíváncsiságot, kérdezünk többet, és ne csak megszokásból hallgassunk. Fontos az is, hogy visszajelezzük a másiknak, értjük, amit átél. Végül pedig érdemes időnként ránézni a kapcsolatainkra, kinek adunk, kitől kapunk, és hol lenne szükség több jelenlétre. Higgyék el, ez nagyon sokat változtathat a kapcsolati dinamikákon. Jöjjön az Eagle Eye Cherry, addig is ez a Save Tonight!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, ezzel pedig a délutáni műszak fél idejéhez érkeztünk, hölgyeim és uraim. Pörög a munkaidő, május 20-án szerdán a hét kellős közepén is. Remélem, hogy továbbra is velünk tartanak, jönnek a friss hírek, reklám, majd a Jonas Brothers nyitja a következő órát az Only Human című dalukkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament. Napos időre számíthatunk, néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament az uniós értékek és költségvetés védelme érdekében. Az EP képviselők szerint aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban. Emellett felszólították a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a háború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat, amelyek különösen a szlovákiai magyar kisebbséget érintik. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisír gondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében több fakeresztekkel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A katonák maradványai a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11 zászló Lóaj katonája volt. Mindnyájukat Hollóházán temetik újra várhatóan jövőre. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos megfigyelésre, ő Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyenlőre nincsenek tünetei. Napos az idő az országban, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Most általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Ugye nem felejtették el, a Bernátok ünnepelnek ma, május 20-án szerdán, én is itt vagyok, hogy pörgessük a munkaidőt, és mi hamarabb elérkezzen a pihenés ideje, amiről biztosan szó lesz ebben az órában, hogy újraírhatjuk a saját élettörténetünket. Persze csak, hogyha szeretnénk is jobb emberré válni, apró döntések sorozata, ebben is fogok segíteni. Ne feledjék, itt a délutáni műszakban csak a legjobbak, az önök kedvencei szólnak. Most például Megan Thee Stallion és Dua Lipa közöse készülődik 16 óra után. Ez a Sweetest Pie.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: get the party lit.
1: Kilencven hét hét, Trio FM.

97.7 Trio FM mellettet szól. Az életünk története nem végleges szöveg, hanem olyasmi, amit időről időre újra értelmezhetünk. Egy nagy változás, veszteség, szakítás, munkahelyváltás vagy újrakezdés után sokan úgy érzik, kisiklott az életük. Ilyenkor segíthet, ha nem örökre szóló kudarcként meséljük el magunknak a történeteket, hanem egy lezárt fejezetként. Például nem azt mondjuk, hogy elakadtam, hanem azt, hogy elakadtam, de most már mozdulok tovább. A múlt idő távolságot ad, a jövőkép pedig irányt. Fontos az is, hogy a történetünknek ne csak vesztesége, hanem tanulsága is legyen. Nem kell mindent megszépíteni, de kereshetünk benne olyan fordulatot, amelyből erőt lehet meríteni. Így a változás nem végpont, hanem valami újnak a kezdete. Próbálják meg, amíg szól egy újabb nagy kedvenc, méghozzá a Blue és az All Rise.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél öt után rádiózunk tovább, bízom benne, hogy sokan velünk tartanak itt a Trio FM-en a délutáni műszakban. Május 20-án szerdán jönnek a friss jársági hírek és minden, ami az ítélőket érdekelheti. Én is visszatérek az óra második felében, azzal a témakörrel, hogyan tudunk jobb emberré válni apró döntések sorozata után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné királyéva. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közbe a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves Kokadi és egy 50 éves Pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járda építési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés helyszíne, tervezett mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kenelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kennelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: is with you.
1: 97.7 Trévo FM melletted szól. Jobb embernek lenni nem nagy látványos fordulatokon múlik, hanem sokszor egészen hétköznapi döntéseken. Érdemes például mélyíteni a kapcsolatainkat azzal, hogy merünk őszintén beszélni a gyengeségeinkről is. Fontos az is, hogy ne csak a munkánk alapján határozzuk meg önmagunkat, mert egy szerepelvesztése nem jelenti azt, hogy mi magunk is elvesztünk. Néha vállalni kell a kellemetlen beszélgetéseket, ha valami nem helyes. A kreativitásban pedig segíthet, ha megengedjük magunknak a rossz ötleteket is, mert ezekből születhetnek új megoldások. A jobb beszélgetésekhez sokszor kevesebbet kell beszélni és többet figyelni. Végül nem baj, ha nem tudjuk mindig pontosan mi a helyes, de fontos, hogy gondolkodjunk rajta. Bruno Mars érkezik és a Grenade.

97.7 Trio FM melletted szól. Újabb órától búcsúzunk és belevágunk a mai délutáni műszak záró etapjába, ne menjenek sehová, csak a legjobbakat tartogatom. Például Kylie Minogue-ot és a Can't Get Out of My Head című nagy sikerű slágerét 2001-ből, ezzel fogjuk nyitni a következő órát, előtte pedig friss hírek, tudják, és egy rövid reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
3: Igen.
4: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
7: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Az ukrán mezőgazdasági termékek Magyarországra hozatalának tiltását várja a kormánytól a Mi Hazánk. Dócs Dávid, a párt alelnöke szerint megszűnt a veszélyhelyzeti rendelet, amely korábban nem engedélyezte az ukrán agrártermékek importját. A politikus úgy fogalmazott: az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar gazdák áruira. A Mi Hazánk szerint az olcsó ukrán gabona és a nemzetközi túlkínálat jelentősen rontja a magyar termelők piaci helyzetét. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a Csillagokig című kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélte a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd. Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatódik a délutáni műszak 17 óra után, május 20-án, szerdán, a Bernátok névnapján. Az elérhetőségünk sem változott, 06-3301-2277, ide várom az üzeneteiket, ha megosztanának velem valamit. A jó ötlet önmagában még kevés lehet a sikerhez, de mit mondanak erről a sikeres emberek? A könyvek és zenék is beindíthatják a képzeletet, ez pedig az óra második témája lesz. Szerintem lesz mit a tejbe aprítani, tartsanak velem. Benson Boone-nal folytatjuk a tavalyi nagy kedvencével, a Mystical Magical-lel. Sokáig fogjuk szeretni ezt a dalt.

97.7 Trio FM mellettet szól. Sok új ötlet nem azért bukik el, mert rossz, hanem mert láthatatlan ellenállásba ütközik. Egy vállalkozásban, munkahelyen, vagy akár társadalmi ügyben gyakran azt hisszük, elég vonzóvá tenni az üzenetet, több előnyt sorolni, szebben csomagolni, erősebben érvelni, csak hogy a változást nem csak a lelkesedés viszi előre, hanem a fékezők is lassítják. Ilyen lehet a megszokáshoz való ragaszkodás, a túl nagy erőfeszítés érzése, a negatív érzelmi reakció vagy az ellenállás, amikor valaki úgy érzi, rá akarják kényszeríteni a változást. Ezért egy új ötletnél nem csak azt kell kérdezni, miért jó, hanem azt is, mi tartja vissza az embereket attól, hogy elfogadják. Gondolkodjunk el ezen közösen, addig pedig zenéjen Craig David és a Walking Away.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Fél hat után folytatjuk a délutáni műszakot. Tudják, ugye, a friss jársági információkkal, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Most következik az óra második felében, pedig beszélünk arról, hogy könyvek és zenék is beindíthatják a képzeletet, akár a motort a benzin. Friss hírek előtt pedig mutatom, hogy milyen dalt hallgatunk meg utána. Zara Larsson és a Can't Tame Her szól majd. No, you can't tame.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Válasz!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Jubileumi évfordulót ünnepeltek a jászsági menedzserek. Ingyenes dietetikai tanácsadást indít a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda a kórházban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az Egyesület elnöke.
4: A klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
3: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdaság élet szereplői.
4: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Annak kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
3: Dr. Réde István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jászság gazdaságát is.
4: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
3: A Jászsági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vont a Jászkor Redemció és az Egyesület térségben betöltött szerepével.
5: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jászsági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás és saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy Ahogy a redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
3: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzser Klubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
1: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
3: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzser Klub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
6: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándor. 30 éve volt először a jászberényi, akkor még vasas kórus Maros Szent Györgyön, akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a Menedzser Klubba, el kellett vinni a Kertbarát Klubba, el kellett vinni Budapestre megnézni bizonyos vállalkozásokat, és hát természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl a Jászsági Menedzser Klubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy Jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy Marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
3: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Menedzser Klub közösségének aktív és meghatározó tagja.
7: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi Menedzser Klubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és rémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
3: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
7: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
3: A Jászsági Menedzser Klub rendezvényén a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jászsági Klub sikeres működését.
8: Szeretném megköszönni az Egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
3: A Jessági Menedzser Klub 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az Egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
9: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. A már, aki Phoenix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Phoenix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai nem feltétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
3: Az egészséges életmód helyes táplálkozás kialakításában nyújt segítséget a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatása. Ingyenes dietetikai tanácsadás során személyre szabott útmutatást kaphatnak azok, akik életmódváltásra készülnek, vagy valamilyen betegség, inzulinrezisztencia, 1-es és 2-es típusú cukorbetegség, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri megbetegedés miatt speciális étrendre szorulnak. A konzultáció térintésmentesen vehető igénybe a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban bejelentkezés alapján tájékoztatott közösségi oldalán az iroda. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, és már a délutáni műszak is. Legközelebb pénteken jelentkezem majd a szokott időpontban, 2-től este 6-ig. A mai napot Shawn Mendes és a There's Nothing Holding Me Back című dala fogja zárni, legalábbis ami ezt a műsort illeti. 18 óra után pörgünk tovább, hiszen nem mindenki végez a munkában ilyen hamar. Tartsanak velünk, holnap reggel Pálinkás Zsolt érkezik, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra, nem sokára újra találkozunk, Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában, vagy online a jepiauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, a közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a Jásság rádiója. Most pedig nézzük a jászberényi időközi választás utáni legfrissebb fejleményeket. Az ötös számú egyéni választókerületben új képviselő kezdi meg a munkát, hiszen a lakosok döntése alapján a jövőben Deméni Ilonka Gabriella képviseleti majd a körzetben élőket. Rádiónak sikerült elérni az újonnan megválasztott képviselőasszonyt, aki az első reakciói mellett arról is beszélt, milyen sürgős, azonnali megoldásra váró feladatokat látott már is a választókerületében, és hogyan vágna bele a munkába a képviselőtestületben. A részletek már is következnek Kisnémetné királyéval összeállításából.
2: Megtisztelőnek nevezte a szavazóktól kapott bizalmat Deméni Ilonka Gabriella, akit az ötös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé választottak a vasárnapi jászberényi időközi választáson, miután a körzet korábbi képviselője Balogh Béla lemondott mandátumáról. Mint rádiónkból értesülhettek róla, a függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméni Ilonka Gabriella 21%-os részvétel mellett a szavazatok 83%-át kapta, míg a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjére, Kassab Adoniszra a választók 17%-a voksolt.
3: Szeretném megköszönni első mandatomban a gratulációt, az elismerő szavakat. Kicsit szomorú voltam a viszonylag csekély részvétel miatt, de azért bizakodtam az emberek józanságában és ítélőképességében. Öröm mellett azért ott van a hatalmas megtisztelés, miszerint emberek én bennem megbíznak. Emberek hisznek nekem, és azt szeretnék, és én ezt tartom magamnak nagyon fontosnak, hogy az ő környezetükben picit tudjunk változtatni, tudjunk jobbá tenni, tudjunk megoldani helyzeteket.
2: Deméni Ilonka Gabriella, az ötös számú választókörzet képviselő a rádiónknak elmondta, a megválasztását követő napon, hétfőn már egy gyors megoldást igénylő helyzetről is tájékozódott a választókerületben.
3: Jártam a választókerületemben, és van egy helyzet, ami engem már nagyon foglalkoztat, egy hatalmasan nőtt fa, ami bent van egy kerítésen belül, de ha Isten ne adja, ebben az állandó szélviharos időszakban ez a fa megmozdulva kidől, abból rengeteg nagy baj lehet, és olyan szerencsém volt, hogy az ott lakó hölgyel pont tudtam beszélni, és külön szerencsém volt, hogy ő is nem rosszallotta vagy nehezményezte, hogy én megszólítom, hanem megérezte a jó szándékot és együttműködő. Tehát ilyen feladatok, amik nagyon fontosak nekem, hogy amit meg tudunk oldani viszonylag gyorsan, azt tegyük meg.
2: Jászberény új megválasztott önkormányzati képviselője várhatóan a képviselőtestület májusi soros ülésén vehet részt először a testület munkájában. Mint Deméni Ilonka Gabriella hangsúlyozta, ha lehetőséget kap, szívesen bekapcsolódna valamelyik önkormányzati szakbizottság munkájába.
3: Hogyha nem kellek szakbizottságba, én azt is jól viselem, tehát én attól teszem a dolgomat a magam választó kerületében, hiszen arra kaptam felhatalmazást, de hogyha valamelyik bizottságban úgy gondolják, hogy a véleményemre adnak, vagy kíváncsiak, akkor természetesen nyitott vagyok. Érdeklődöm a gazdaság iránt is, de nyilván a matematika az nem az én szakterületem, de engem mindig is érdekelt a gazdaság működése, a közgazdaság. Nyilván tanár vagyok, így is maradok. Kulturális életben igyekeztem részt venni, tehát ezekre van egy pici rálátásom. Érzem a bizonyos veszélyt, hogy nagyon meg kellene szólítani az embereket, hogy színesítsék az életüket akár ilyen lehetőségekkel, de én mindenre nyitott vagyok, én partner szeretnék lenni.
0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
4: Trió FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy térségben működő illegális kutyaszaporító telepről. Ingyen adják az alapanyagot Jászberényben a járdaépítéshez. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbálták kicsalni gyanús felújítási munkákra hivatkozva. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kenelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kenelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járdaépítési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés, helyszíne, tervezet, mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közbe a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves kokadi és egy 50 éves pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e. Az év elején került megrendezésre a Jász-Nagykunszolnok vármegyei balesetmegelőzési bizottság rajz pályázata, melyre összesen 367 pályamű érkezett, korcsoportonként 5-5 pályamunka került kiválasztásra. Alsó tagozatos korcsoportban Seres Angelika, a Jászberényi Aponyi Albert általános iskola diákja, és Gulyás Annabel, a Szent István általános iskola tanulója. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-ig adott haladékot az intézkedés életbe lépése előtt. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnek irányéva. Az egészséges életmód helyes táplálkozás kialakításában nyújt segítséget a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatása. Ingyenes dietetikai tanácsadás során személyre szabott útmutatást kaphatnak azok, akik életmódváltásra készülnek, vagy valamilyen betegség, inzulinrezisztencia, 1-es és 2-es típusú cukorbetegség, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri megbetegedés miatt speciális étrendre szorulnak. A konzultáció térintésmentesen vehető igénybe a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban bejelentkezés alapján tájékoztatott közösségi oldalán az iroda. Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az Egyesület elnöke.
3: A klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit Jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
2: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdaság élet szereplői.
3: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Arra kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
2: Dr. Réde István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jászság gazdaságát is.
3: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
2: A Jászsági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vonta Jászkó Redemció és az Egyesület térségben betöltött szerepével.
4: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jászsági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás és saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és jársz beléimnek. Mert hogy ahogy redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
2: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzser Klubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
5: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
2: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzser Klub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
6: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándort. 30 éve volt először a Jászberényi, akkor még Vasas kórus Maros Szent Györgyön, akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a Menedzser Klubba, el kellett vinni a Kertbarát Klubba, el kellett vinni Budapestre megnézni bizonyos vállalkozásokat, és hát természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a Jászsági Menedzser Klubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy Jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy Marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
2: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Menedzser Klub közösségének aktív és meghatározó tagja.
7: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi Menedzser Klubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és prémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
2: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
7: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
2: A Jessági Menedzser Klub rendezvényén a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jessági Klub sikeres működését.
8: Szeretném megköszönni az Egyesületnek ezt a díjat. Megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
2: A Jessági Menedzser Klub 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az Egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta, példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a Jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
9: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. A már, aki Phoenix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt az egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Phoenix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai van nem feltétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
2: A rendezvényen közreműködtek a Palotás János Zeneiskola növendékei és tanárai. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta. Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domonkos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosította a szakterület folyamatos működése. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész nyugat-dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közben a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves kokadi és egy 50 éves pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járda építési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés helyszíne, tervezet mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kenelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kenelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, a közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jubileumi évfordulót ünnepeltek a jelsági menedzserek. Ingyenes dietetikai tanácsadást indít a Jászberényi Egészségfejlesztés Iroda a kórházban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az Egyesület elnöke.
3: Klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
2: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdaság élet szereplői.
3: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Arra kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
2: Dr. Réde István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jászság gazdaságát is.
3: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
2: A Jászsági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vonta Jászkó Redemció és az Egyesület térségben betöltött szerepével.
4: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jászsági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás és saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy ahogy redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
2: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő jászsági menedzserklubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
5: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
2: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzserklub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzserklub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
6: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándor. 30 éve volt először a jászberényi, akkor még vasas kórus Maros Szent Györgyön, akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a menedzserklubba, el kellett vinni a kertbarátklubba, el kellett vinni Budapestre, megnézni bizonyos vállalkozásokat, és hát természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a jászsági menedzserklubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy Marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
2: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Manager Club közösségének aktív és meghatározó tagja.
7: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi menedzser klubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és prémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
2: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
7: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
2: A Jászsági Menedzser Klub rendezvényén a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jászsági Klub sikeres működését.
8: Szeretném megköszönni az Egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
2: A Jászsági Menedzser Klub 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az Egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő top menedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta, példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
9: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. Aki Főnix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Főnix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatárs van nem főtétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
2: Az egészséges életmód helyes táplálkozás kialakításában nyújt segítséget a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatása. Ingyenes dietetikai tanácsadás során személyre szabott útmutatást kaphatnak azok, akik életmódváltásra készülnek, vagy valamilyen betegség, inzulinrezisztencia, 1-es és 2-es típusú cukorbetegség, emésztőrendszeri, szív- és érrendszeri megbetegedés miatt speciális étrendre szorulnak. A konzultáció térintésmentesen vehető igénybe a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban bejelentkezés alapján tájékoztatott közösségi oldalán az iroda. Napos idő várható általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között. Folytatódik a napos időzítés.

0: táporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árin vagyok. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-ig adott haladékot az intézkedés életbe lépése előtt. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy térségben működő illegális kutyaszaporító telepről. Ingyen adják az alapanyagot Jászberényben a járdaépítéshez. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbálták kicsalni gyanús felújítási munkákra hivatkozva. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné királyéva. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kennelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kennelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járdaépítési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés helyszíne, tervezet mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közben a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves kokadi és egy 50 éves pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e. Az év elején került megrendezésre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei balesetmegelőzési bizottság RAJSZ pályázata, melyre összesen 367 pályamű érkezett, korcsoportonként 5-5 pályamunka került kiválasztásra. Alsó tagozatos korcsoportban Seres Angelika, a Jászberényi Aponyi Albert általános iskola diákja, és Gulyás Annabel, a Szent István általános iskola tanulója. Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, napközben ismét többfele megélénkül az északi szél. Késő estére 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rádió FM. Melletted szól.
1: Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta. Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Pitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Az Orbán rendszerrel szembeni

0: Magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domonkos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosított a szakterület folyamatos működése. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész nyugat-dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, a közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a szlovák alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbség.

0: vasúti beruházásokra. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta. Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország

0: konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domonkos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosította a szakterület folyamatos működése. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród, lehetnék egy percig még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a felt

studio napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

dobom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, miket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandr Vučić úgy fogalmazott: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-ig adott haladékot az intézkedés életbe lépése előtt. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.